Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Költségvetés és klímatörvény, kihelyezett ülést tart hétvégén a kormány. Fokozza támadásait az orosz kőolajfinomítók ellen Ukrajna. Folytatódik a kellemes őszi idő. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. A kisnyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs járadék, valamint az időskorúak juttatásainak emelésén dolgozik a kormány, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A készülő klímatörvénnyel kapcsolatban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, kiemelt figyelmet fordítva a hazai vízkészletek megtartására, a természetes élőhelyek megóvására, helyreállítására. Ukrajna megkettőzi támadásait az orosz kőolajfinomítók ellen, válaszul az orosz légi csapásokra. Volodymyr Zelenszky elnök azt mondta, Moszkva új stratégiája a civilek előzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva közben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el az ukrán fővárost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg az oroszok által célpontként kezelt katonai és közigazgatási létesítményeket. A Görögországgal folytatott több évtizedes tárgyalások után tegnap megérkeztek Bulgáriába Sámuel cárföldi maradványai. Az 1014-ben meghalt uralkodót Bulgária nemzeti önazonossága jelképének tekintik. Földi maradványait 60 éve a görög határnál fedezték fel. A cár csontjait körmenet kísérte a Szent Zsófia templomhoz, ahol egy márvány szarkofágban helyezték örök nyugalomra. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések Krétán. Több turistát evakuálni kellett a népszerű görög szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Tűz ütött ki a híres perui romváros térségében. A lángok a Machu Picchuhoz vezető egyik főútvonal közelében pusztítottak. Egy ember meghalt, két másik megsérült. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Itthon leégett a műemléki védelem alatt álló református templom a Borsodabói Zemplén megyei Radostyánban. Az épületnek csak a falai maradtak meg. A tűzben megsemmisült a templom 1784-ben készült kazettás fa mennyezete, valamint a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas barokk fa harangtorony is. Bemutatták a kortárs magyar dalszerzők, mások mellett Beethoven-Hoffi, Kohli, Cseri Hanna, Bongor és Krúbi szövegeit elemző Hallunk titeket című antológiát a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A szerkesztők a fiatalabbaknak azt szeretnék megmutatni, hogy az iskolában tanult elemzési metódusokat egy dalszövegnél is lehet alkalmazni, míg az idősebb generációknak a széljegyzetek segíthetnek egy-egy szöveg elemzésében. Ma is napos, száraz idő lesz. Legfeljebb északnyugaton élénkül meg a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski.
5: Grabowski.
6: Grabowski, megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye is lette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Kijevben tárgyal a német kancellár. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Országszerte süt a nap, eső ma sem lesz. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. A reggel Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Általános választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában. A csaknem 3.400.000 szavazó dönt a kollektív államelnökség három bosnyák-szerb-horvát tagjáról, az országos és két további országrészi parlament, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. A nyugat-balkáni országban ez a tizedik általános választás, az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Elnökválasztást tartanak ma Brazíliában. A legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali államfő Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. A belpolitikai légkör feszült. A napokban az Egyesült Államok és Ausztrália is bezárta a brazíliai nagykövetségét biztonsági okokra hivatkozva. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége. Évente 3 millióan látogatják. Ma van az állatok világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvárteremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstól Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Az emléknap Assisi Szent Ferenc az állatok és a természetvédő szentje halálához kötődik. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be. Országszerte süt a nap. Eső ma sem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: He is.
1: Cheers.

see you.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A 20-as, 30-as években a jazz zene és a pop zene az még egy jó volt, tehát hogy tényleg abszolút az emberek arra szórakozásként használták ezeket a zenéket, elmentek, jól éreztek magukat, nem tudták lejátszani még. És a nagy elválasztódás ugye az a bebop korszakkal indult, amikor ott jelent meg az a jelenség, hogy a zene az egy elvont, egy absztrakt művészeti ág lett lényegében. És nyilván ott szétvált, elindultunk abba az irányba, amikor az emberek hallgatni jártak, és maradt a másik is ág is, amikor szórakozni, és akkor nyilván ez most én nem vagyok nagyon jó jazz történész, de hát ezeket végig lehet követni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Sziasztok, Szakcsi Junior vagyok. Hallgassátok, ezek az én kedvenceim.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jarrett Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Összefog a kormány és a főváros a Dunapart fejlesztésére. Gyűjtést indult a Radostyáni templom újjáépítésére. Országszerte süt a nap, délután 23-26 fok várható. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kis nyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt a közösségi oldalán, hogy egy a Tiszapárt által rendelt felmérés szerint 65% fölött van a kormánypárt támogatottsága. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Szavazategyenlőség miatt tartanak időközi önkormányzati képviselőválasztást Budaörsön. A vonatkozó törvény 2 évvel ezelőtti módosítása óta ez az első alkalom, hogy nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a voksolást. A szeptember 6-ai szavazáshoz képest annyi a változás, hogy egy jelölt visszalépett. Így 5 ember közül választhatnak az érintett város részlakói. Budaörsön kívül ma még 5 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Gersekarátán, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kumbaracson és Nagykátán önkormányzati képviselőket választanak. Ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok Rákos vasútállomáson, miután helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. Az állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templomát építésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. Meghalt Egenhoffer Tibor látványtervező. Olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a bakterház, az Egri csillagok és a Napfényíze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás, tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el. Országszerte süt a nap. Eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski.
5: Grabowski.
6: Grabowski, megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
8: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jared Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kisgyere több szempontból is fontos nekem. Egyrészt nagyon büszkék lehetünk rá mi magyarok, hiszen az édesanyja részéről magyar származású Kuzma Irmának hívták az ő anyukáját, és hát olyan tudással rendelkezik a szívlélek, a technika, a jazzzene teljes körű ismerete, hogy én azt tudom mondani, hogy a jó Isten ajándéka számunkra, Gyere.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jared Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Igazából azt gondolom, hogy aki tanul jazzt és foglalkozik ezzel a műfajjal, ennek a kereteivel, ennek a szabályszerűségeit, mert ugye rengeteg szabályszerűsége van, az alkalmassá válik bármilyen zenei műfajban ugyanerre a szabadságra. Tehát ez szerintem egy olyan skillt ad az embereknek, hogy utána bármilyen zenei műfajba próbálsz létezni, vagy alkotni, ugyanezt a szabadságot szerintem meg tudod tapasztalni, vagy lépni, vagy tudsz benne mozogni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: You give your hand to me, and then you say hello.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án Budapest Modern Jazz klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fullista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a billentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jared Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat. Gyűjtés indult a radoscsáni templom újjáépítésére. Napos, kora őszi idő lesz a folytatásban is, elszórtan fátyol felhőkkel. Jó napot kívánok a szerkesztő Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. A háború befejezésére szólította fel az orosz elnököt a német kancellár. A Kijevben tartózkodó Friedrich Merz kijelentette, Németország kész tárgyalni a háború lezárásáról, de szerinte ehhez előbb be kell szüntetni a harcokat. Friedrich Merz látogatása alatt többször is légiriadót rendeltek el a fővárosban az orosz dróntámadások miatt, és találat érte a Dnyeperen átívelő északi hidat is. Oroszország fokozza az Ukrajna elleni csapásokat az ukrán elnök közelmúltban tett kijelentései miatt. Moszkva közölte, a jövőben intenzívebb támadásokat hajtanak végre katonai létesítmények, hadipari objektumok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra ellen Kijevben és Ukrajna más részein. Volodymyr Zelenszkij tegnap az orosz kőolajfinomítók elleni támadások fokozásáról beszélt. A háborúk leállításához ki kell lépni az uralkodás logikájából, és véget kell vetni az egyenlőtlenségeknek, jelentette ki a szentszéki államtitkár egy olasz napilapnak adott interjúban. Pietro Parolin tragédiának nevezte az ukrajnai háborús helyzetet, valamint azonnali és tartós tűzszünetet szorgalmazott a tél közelettével. A bíboros emellett megemlékezett a gázai helyzetről is. Úgy fogalmazott, a palesztinok lakta háborús övezetben napjainkban 2 millióan szenvednek szükséget. Idehaza gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Németh Marcell szobrászművész kapta a 72. Vásárhelyi őszi tárlat fődíját, a tornyai plakettet. A fiatal kortárs művész évek óta visszajáró résztvevője az eseménynek. A kiállítás életműdíját idén Gál József festőművész vehette át. A képzőművészeti seregszemle megnyitóján összesen 14 elismerést adtak át, köztük a Fiatal Alkotók Nívódíját és több városi kitüntetést is. A december 6-áig látható tárlaton 149 művész 185 alkotását tekinthetik meg az érdeklődők a Hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában. Meghalt Egenhoffer Tibor látványtervező, olyan felejthetetlen filmek társalkotója volt, mint az Indul a Bakterház, az Egri csillagok és a Napfény íze. Több tucat játékfilm és televíziós alkotás tévésorozat létrejöttében közreműködött. Egenhoffer Tibor 92 éves korában hunyt el. Végül az időjárásról. Jelenleg 21 és 25 fok között alakul a hőmérséklet az országban. Budapesten 22-25 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódnik, a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

choquet. Choquet, la guimbata pour n'en vider qu'un émoi du gosse. Hey, choquet, dans l'autre bon homme, il se gâte et graille un autobus. Hey, choquet, bon nec. Egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Oh.

Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány legény szerelemért. Egy, csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány legény a szerelemért. Tavasz!

0: Jazznapló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski,
5: megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski, majd elkap benneteket, nyavajások!
2: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
8: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jared Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez az improvizáció annyira megfogott, hogy tehát onnantól kezdve csak azt hallgattam reggeltől estig, improvizatív zenét, nyilván leginkább jazzt, de volt olyan, hogy hát már akkor több amerikai jazz standardet ismertem, és már alig vártam, hogy lemenjen a téma, és akkor jöjjön a szól, és akkor mindig az improvizáció, tehát ez abszolút beleörültem.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzport vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jared Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A közösségi lét az a legfontosabb. Na most, hogy ez aztán még nagyobb tömegekhez mondjuk, hogy eljut-e vagy nem jut el, ezt most én tettem fel valójában egy új kérdést, vagy egy új témát, mert az is nagyon fontos szerintem, de nem biztos, hogy mindenkinek például nagy tömegeket kell megérinteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Az Intermaus 007-ese.
4: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
3: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
5: Grabowski.
6: Megsebesült?
5: Nem szokásom.
3: Az egerek egyetlen reménysége.
4: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
3: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jared Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hírek a Szakcsi Rádióban.
9: Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Napos, száraz idő lesz holnap is. Jó estét kívánok a szerkesztő, Besenyei Márk nevében is. Nagy Zsombor vagyok. Továbbra is tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. A kétnapos esemény második napján délelőtt a kabinet a többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről egyeztetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások beszerzésének bővítését, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és középvállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, véli a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak más magyar vállalkozóként adnak munkát. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer, a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően. Ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Újabb katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának. Az 1 milliárd eurónyi hozzájárulás mellett Berlin az energiaellátásban is segíteni kívánja Kijevet a tél közelettével, jelentette be az ukrán fővárosban tárgyaló német kancellár. Friedrich Merz hangsúlyozta, látogatásával azt is nyomatékosítani kívánta, hogy Ukrajna nyugati partnereit nem lehet megfélemlíteni. A politikus fogadása idején többször is légiriadót rendeltek el a városban és környékén az orosz dróntámadások miatt. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint két hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Idehaza emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Végül az időjárásról. Jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Estétől helyenként fátyolfelhők előfordulhatnak, majd holnap is folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Holnap napközben 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik.
8: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Ornette Coleman a free jazz mozgalom egyik atya volt. 1959-es The Shape of Jazz to Come albuma alapjaiban rázta meg a jazz addig ismert világát. Zenéje szakított a harmóniai kötöttségekkel és a megszokott formákkal. Az improvizáció nála totális szabadság volt, free jazznek is nevezte. Az új irányt persze nem mindenki értette meg rögtön. Egyesek zseninek, mások dilettánsnak tartották. Coleman szaxofon hangja éles, gyakran atonális, mégis emberien kifejező. A 60-as években ő és a hasonlók, Albert Ayler vagy éppen Cecil Taylor egy teljesen új zenei utat nyitottak. A free jazz nem háttérzene, hanem kihívás. Coleman öröksége ma is érezhető a kísérleti zenében. Ő volt a jazz első igazi szabadságharcosa.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően a Kiss Jared Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége Lakatos Gabi, Gab, énekes, dalszerző, szövegíró, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Hát nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Szia Máté, én is köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek.
3: Szép ez a felsorolás, ami itt a titulusokat illeti, és beszélgettünk is erről egy picit adás előtt. Súlyozottan ez most hogy van jelen az életedben? Tehát mondjuk az éneklés, dalszerzés, szövegírás, illetve mondjuk a tanítás, ez egyenlő helyet foglal el jelenleg az életedben?
4: Azt hiszem, hogy most már sikerült úgy balanszíroznom, hogy minden a helyén van, szóval, hogy most már nincsen, tudod, az a rossz érzés, hogy ha az egyik helyen vagyok, akkor a másikat sajnálom, és fordítva. Szóval most ez így egészen jónak tűnik.
3: Az, hogy csak énekest mondunk, és nem jazz énekest, az egy jó dolog?
4: Minősítésében nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó-e, egy csomó esetben azért még mindig, tudod, ez ilyen érdekes dolog, mert nyilván a jazz közegben nevelkedtem, meg onnan bújtam elő, és ott azért inkább az van, hogy ja, van a Gabi, de mostanában néha még azt is hozzámondják, hogy sajnos inkább ilyen popzenét játszik, vagy ír, amikor meg ilyen popzenei, vagy ilyen, igen, szóval egy popzenei környezetben vagyok, akkor mindig az van, hogy ja, van a Gabi, aki jazz énekes, szóval ezzel én már...
3: Mindig a másik oldal.
4: Igen, igazából nekem tök oké, bármelyik.
3: De amúgy a popzenéről, vagy direkt, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a populáris, vagy ami jelenleg éppen népszerű, azzal szemben meg egy picit kritikus is vagy, nem?
4: Igen, és oda sem tartozom feltétlenül, tehát, hogy ott meg inkább az van, hogy ja, egy kicsit ilyen nehezen beilleszthető, undergroundabb valami fúzió az, amit csinálok, szóval én már igazából az elmúlt másfél-két évben, tehát onnantól kezdve, hogy kijött az első albumom, ami most 2 éves kb., feladtam a címkézést. Tehát, hogy nem is sikerült, bele is tört a bicskám nekem is, és többeknek is egyébként szerintem, amikor így próbálnak hivatkozni valamire, úgyhogy így feladtam.
3: Jó, de nem vagy egy olyan típus, aki szereti, akit úgy beskatujáznak, nem? Szóval az a címkézés, ez egy kicsit egy ilyen szorongató légkör.
4: Valamelyest igen, viszont ennek... Teljesen igazad van, inkább így fogalmazok, de ennek van egy nagy hátránya, hogy azért az emberek és a zeneipar az nagyon-nagyon szereti azt, hogyha valamiről egy per egy meg lehet mondani, hogy az micsoda, és ettől így könnyebben eladható, meg könnyen lehet társítani dolgokhoz.
3: Meg a brandet akkor úgy építeni, hogy akkor tudjuk, hogy ez innentől őt így kell.
4: Igen, és
3: eladni.
4: Akkor van egy nagyon határozott vágány, amire rá lehet állítani az előadót, és emiatt azért ennek van egy ilyen extra meló része, hogy nekem, és a menedzsmentem az egyébként zseniálisan segít ebben, nagyon hálás vagyok értük, hogy ezt így megpróbálni, bevállalni egy ilyen saját utat így szépen lassan, és nem pedig, eddig én nagyon kerestem.
3: De mintha mostanában itt Magyarországon elég erős lenne, vagy kezdene úgy kibontakozni ez az underground tér, ahol már többen nem igénylik, hogy most akkor ez most csak jazz, vagy nem jazz, vagy hogy akkor mi legyen, hanem ők szeretnének egy olyat alkotni, ami egy picit alternatív, vagy underground, vagy akár hip-hopos, vagy elektronikus, tehát mint hogyha egyébként úgy utat is követelne magának, mondjuk így, hogy a jazzen belül, de inkább úgy a zenén belül ez a platform, ezt jól látom?
4: Szerintem teljesen előadói oldalról abszolút megvan ez a kicsit ilyen kiszélesedett target, ezt illetően csak szerintem az van, hogy helye még nem nagyon van. Tehát egészen addig, ameddig a zeneipar maga, az ipar ezt így nem tudatosítja, és nincsen szerintem ilyen tudatos nyitás, meg ilyen betagozás ennek a szférának, addig ez nehéz.
3: Kicsit a játszóhelyek is, gondolom, ez a alternatívabb ilyen romkocsmás hangulat, ami ezeket beszokta szívni, most függetlenül attól, hogy nem akarok én sem megnevezni most helyeket, de hát szóval vannak erre kifejezetten nyitott helyek, viszont mondjuk a nagyobb, vagy akik jazzklubként hirdetik magukat, ott mintha még nem lenne meg ez az áttörés.
4: Én a jazzklubokból teljesen kiszorultam. Nem is volt még olyan, hogy én a saját cuccommal jazzklubban játszottam volna. Az elején próbálkoztam, amikor még egy zenekarral zenéltem többet, és ott egyébként mindenki jazzzenész volt, és sokkal inkább jazzzenekarként szólaltak meg élőben a dalok, mint ahogy mondjuk az ilyen albumverzióban van, de teljesen csukott ajtókkal, tehát hogy zárt ajtó volt mindenfelé igazából, és akkor utána viszont megnyíltak olyan terek, ahol meg lehetett játszani, és az meg inkább egy ilyen kicsit ilyen populárisabb befogadó terek, csak az a helyzet most Magyarországon, hogy iszonyatosan nehéz, mert vagy az van, hogy legalább 3/4-ra aksz egy 10 000-es férőhelyű helyet, vagy pedig az van, hogy igazából az ilyen kis klubok, amik mondjuk korábban, amikor még konzis voltam, hát most nem is tudom, hogy elmondjam, hogy mikor volt, de hogy...
3: De biztos nagyon régen.
4: De hogy meglepődnél lehet, de hogy akkor még nagyon-nagyon sok ilyen hely volt, ami ilyen pár száz férőhelyes volt, és ott tényleg el lehetett kezdeni kicsit undergroundabb, vagy nehezebben kategorizálható zenekaroknak is közönséget építeni, meg brandet, meg így lerakni magad, tudod így lokalizálni kicsit magad, hogy igen, mi így itt vagyunk, itt érezzük jól magunkat, de ezeknek az ilyen kimullásával most azért elég szűk ez a játszótér.

0: Nem lehet, hogy a jazz, mint a zenei élet, és beleértve akkor egy kicsit a jazz klubokat, ugye mindig, hát persze a szabadság, meg az improvizáció, meg a befogadás, de közben mégis ilyen szempontból, mint hogy nagyon zárt lenne, és egyáltalán nem megengedő, például azokkal, akik, mert azt igazán nem lehet mondani, hogy valaki, hogy neked, vagy mondjuk bizonyos forrásoknak semmi köze nem lenne a jazzhez, mert nem arról van szó, hogy egy metal együttes kopogtat a jazz klub ajtaján, hogy ebben mégis az van, hogy lehet, hogy még ez a lüktető, fiatalos energia, vagy ez az alternatív szemlélet, de valahogy ilyen szempontból kifejezetten egy zárt egység, és ez nem biztos, hogy annyira jó.
1: Sőt, igazából az van, hogy nem én találtam fel a spanyol viaszt sajnos, hát amikor én a Zeneakadémiára jártam, akkor már bőven dübörögtek azok a lemezek, amiket Amerikában, meg így a Berkeley körül jazzzenészek csináltak, és egy ilyen R&B-s, szólós, spirituális, hip-hopos fúzió volt a Robert Glasperék, az Erika Badu, a Roy Hargrove, szóval, hogy ezek mind ilyen fantasztikus, ilyen új szemléletű jazzzenészek voltak, és én nagyon pontosan tudtam, hogy nekem ez az irány, vagy amúgy nagyon szeretek mainstream jazzt énekelni, szoktam is, de hogy ha arra kell gondolnom, hogy milyen a saját zeném, az ilyen. És már akkor is nagyon pontosan éreztem, hogy nekem ez az, amire így dobban a szívem, de hát nagyon nehéz volt. Tehát azt nagyon tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, de nyilván éppen tanulva azt, hogy mi az, amit tudnia kell egy zenésznek, azért jócskán támogatásra szorultam volna, és ezt így, hát redukálva sikerült így megkapnom ezt a támogatást, vagy azt, egyáltalán azt az attitűdöt, hogy igen, így keresd meg azt, vagy segítek, vagy nem tudom, bármi nemű ilyen linket adni ahhoz, hogy hogyan tudok ebben kibontakozni.
0: Még annyira ugorjunk egy picit vissza, hogy itt teljesen érthető legyen a te zenei pályádnak a különböző ilyen elágazásai, hogy annak idején neked ez egyértelmű volt, hogy mondjuk az éneklésen belül a jazz lesz valahogy az irányod, ami mondjuk a jazz tanszakra vezetett, vagy ez útközben formálódott?
1: Hát az teljesen egyértelmű volt igazából. Az egyértelmű volt, hogy a jazz az engem iszonyatosan érdekel, de ezen pont nem annyira régen gondolkodtam egy másik interjú kapcsán, hogy ami engem nagyon-nagyon mozgatott, az az ilyen történet ebben az egész jazz gyökérben, hogy így hogyan alakult egyáltalán ez a zene, és milyen ilyen elképesztő mennyiségű, ilyen spirituális gondolat, meg ilyen én és világ reláció van azért így a jazz történetben, és engem ez nagyon-nagyon érdekelt, és nagyon-nagyon vonzott, és azokat a dalokat szerettem nagyon a mainstreamből is, ahol egy ilyen nagyon-nagyon karakteres történet, vagy éppen karakter elmesélés volt. Szóval, hogy nekem teljesen egyértelmű volt, nem is gondolkodtam másom. Mondjuk az is volt, hogy akkor még nem is nagyon volt más. Tehát, hogyha könnyű zenét akartál tanulni, az azt jelent, felsőfokon az igazából azt jelentette, hogy Zeneakadémia, jazzének tanszék, bam. Szóval...
0: Szerinted hiányzik ez a fajta történetmesélés, vagy kevesebb van ebből? Több az énekes, mint a hány ilyen személyes történet kibontakozás van mondjuk ma Magyarországon?
1: Szerintem az van, hogy nagyon, nagyon kevés az énekesi reprezentáció, bocs, de ezt érzem.
0: Mindent adj ki magadból.
1: És egy igencsak instrumentális, tehát inkább instrumentális műfaj az ilyen jazz szerintem itthon, és ennek számos oka van, nyilván egy énekeshez alkalmazkodni kell, egy énekesnek van egy karaktere, egy hangszíne, azt akkor már hangnembe kell rakni, nem odaírod.
0: Meg frontember, tehát igen. Akkor onnantól, mint hogyha a többi csak kísérné, ugye automatikusan. Ez.
1: Igen, mondjuk vannak erre nagyon jó példák, ahol szerintem tényleg az ének az úgy van használva, Például, mondhatok példát, hogyne. Ugye? Na, köszönöm, hogy, hogy például szerintem az ilyen új generációból a nagy emáik ezt iszonyatosan jól csinálják, hogy az ének az egy, az gyakorlatilag plusz egy hangszer, és úgy is van keverve, nagyon, nagyon kompaktul ki van találva, hogy ez hogy tud működni, de ez az emának a karakterével jár. Tehát, hogy ahhoz ez tökéletes, de azért nagyon sok olyan is van, aki szeret mondjuk előrébb állni, vagy beleállni dolgokba, vagy egy más attitűddel jelen lenni, és hát az nyilván egy alkalmazkodás, és hát az is van, hogy az Emma azért dalokat is szerez, meg hogy ezek saját szerzemények, de mondjuk az már egy teljesen más dolog, hogy te instrumentális, tehát hangszeres zenészként írsz mondjuk egy énekesnek, az azért nyilván kompromisszumot meg minden egyebet igényel, és szerintem ez elég keveset történik, meg azért iszonyatosan jó énekesek vannak itthon, akiket hát nagy figyelemmel kell kísérni, hogy elcsíphesd énekelni vagy koncertezni.

0: Ti egyébként most az Nagy Emmát említetted, de mondjuk ez a underground-abb, vagy én mindig ezt az alternatívot használom, lehet, hogy rosszul mondom, de hogy jobban vagytok, vagy van egy ilyen szorosabb kötelék így énekesnők között a korosztályodban?
1: Hát sokan igen. Mi az Emmával kifejezetten, mert mi egy időben együtt éltünk, szóval hogy ez egy ilyen régi barátság, de persze egyébként nagyon, hát van az egyik legjobb barátnőm, ő nekem még a Bartók Konziból egy ilyen ismerettség, és a mai napig igazából nem telik el hét, hogy szinte, hogy mi ne beszéljünk, szóval igen, azért van.
0: Azt is állíthatjuk, hogy az elmúlt egy-két évben lett belőled markánsabban a dalszerző és szövegíró? Vagy egy folyamat ért be mondjuk az elmúlt egy-két évre, inkább talán ez a végállomása lehetett?
1: Talán az van szerintem, hogy az első lemez, a Magnólia, az ugye két évvel ezelőtt jelent meg. Tehát az volt az első ilyen színre lép,

0: ez valamilyen szempontból vagy szövegíróként, vagy, vagy dalszerző társként, vagy valahogyan be tudok kapcsolódni.
1: De gondolom, amit említettél is, hogy a történetmesélés, vagy hogy a történet mindenképpen érdekel, hát akkor elengedhetetlen, hogy igazából te alkosd meg, vagy legalábbis töltődj a szövegeid által, és a zenébe is legyen valamilyen beleszólásod, vagy te írd, illetve hát a szöveget is, illetve a zenét is, mert hát úgy alakul ki, gondolom, a saját történet a leginkább, ha ezekre mind van rálátásod.
0: Igen, most talán az van. Néhány van olyan is, amikor mondjuk van egy harmóniavázam, és tényleg az van, hogy harmóniaváz, dallam, az ugye már egy elég erős karakter, és akkor ahhoz még a szöveg, és utána egy producerrel azt így összedolgozzuk, de egy csomószor az van, hogy van egy iszonyatosan jó zenei beat, már valakinek van egy elképzelése, és akkor ott így bekapcsolódom így dalszerzőként, hogy milyen dallammal, meg milyen szöveggel lehet ezt felöltöztetni. Mind a kettőt nagyon szeretem. Az biztos, hogy még most is sokkal kényelmesebb nekem mondjuk angolul énekelni, ez egyébként tök érdekes, de hát nyilván angolul tanultam meg énekelni, tehát a nulladik pillanattól kezdve igazából a jazzen keresztül így tanultam meg használni ezt a torkomban, testemben lévő hangszert, szóval sokkal kényelmesebb, meg sokkal ilyen, nem is tudom, valahogy ez érdekes, de hogy ilyen autentikusabbnak érzem csomószor, de annyira szeretek a magyar szöveget írni, és nekem annyira fontosak a szavak, meg valószínűleg van egy ilyen egyelőre szűnni nem akarok közös kényszerem, hogy ez így felülírja ezt.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Tehát amikor ugye a magyarul énekelsz, akkor nagyon érdekes megfigyelni, legalábbis nekem érdekes volt, de tekintsünk engem ilyen szempontból teljesen laikusnak, hogy magyarul nem úgy van egészen, tehát hasonlít egyébként a ritmikája valahogy, hasonlít szerintem az angolra, mert úgy érnek sokszor véget szavak is, hogy nem kötelezően akkor a sor végére le kéne tenni a pontot, hanem tehát úgy folyik. Tudatos?
2: Persze, hogy
1: nem, de nagyon érdekes volt így hallani, hogy mert automatikusan oda vonza a fület, hogy viszi a hallgató, nem az, hogy akkor hanem megy tovább, és van egy ilyen érdekes szójátékok emiatt, hogy kijön, hogy ez még ott folytatódik valójában, de...
2: Igen, az van, hogy ugye az angol szöveg, meg az angol nyelv, az nagyon-nagyon swingel, ugyanúgy, mint a jazzben is van egy ilyen nagyon érdekes lüktetése, nagyon sokszor triolázik, szóval, hogy van egy ilyen érdekes ritmikai rendszere, ami miatt így egyszerűen érzed ezt a swingelő lüktetést benne, és én is nagyon sokszor észreveszem, hogy igen, valahogy magyarul mondjuk most pont van egy ilyen sor, amin gondolkodtam, azért ez jut eszembe, hogy nézd, ősz fut a kert végében, hogy ezt hogy mondanám, és közben pedig az van, hogy dallammal összekapcsolom, meg mondjuk van valami zenei matéria, amire rá kell húzni, akkor valami kicsit más jön ki, és vannak zenészek és producerek, meg előadók, akikkel együtt dolgozom, és ezt nagyon szeretik, meg nagyon érdekesnek találják, és vannak, akiket meg kifejezetten idegesít, és emiatt mondjuk, tehát, hogy így elkezdik így odahúzogatni, ahova így mondjuk a magyar szöveget így képzeli az ember, és van, hogy bele szoktam menni, hogy jó, hogy te azt szeretnéd, hogy ez ilyen egyenesebb legyen, akkor oké, és van, hogy meg azt mondom, hogy nem működik, de hogy szerintem az biztos, hogy határozottan egy ilyen ízlés kérdése, hogy bejutok-e így ezzel valakinek úgy bekerül-e, vagy nem.
1: És például itt van ez a sor, amit említettél, ez hogy születik meg? Úgy járod a világot, hogy minden, amit látsz, vagy minden, ami érzés így a hatalmába kerít, az elindít már egy versort, vagy egy dalnak az egy-egy sorát, és akkor azt lejegyzed, vagy például ez most így hogy jutott eszedbe?
2: Ez úgy jutott eszembe, hogy most a második albumon nagyon sokat dolgozik a Van AB nevű producer, beatmaker, DJ barátom, és neki van egy mappája, ahol az ő ilyen meglévő beatjei vannak összegyűjtve, és azokat így hallgatgattam, és volt egy dal, milyen nagyon-nagyon jó hangulata volt, meg ilyen nagyon karakteres, és valahogy nekem azonnal behozott egy ilyen képet, hogy én hol ülök erre a zenére, vagy ott mi történik velem, és akkor így valahogy magam mellé került még egy kislány, és akkor oké, ez én vagyok, szóval hogy elkezdődött egy ilyen saját gyermeki énemmel való párbeszéd, mert a felnőtt azt szerintem nagyon sokszor elmegy ilyen csodák mellett, nem biztos, hogy ugyanannyira megörül egy őzikének, akit meglát egy mezőn vagy a kert végében, mint egy gyerek.
1: Tehát kialakult ez a párbeszéd, és valóban már elsikkadnak bizonyos dolgok, ezt én is tapasztalom, hogy ezek a csodák már úgy nem is vesz észre.
2: Nehezen veszi észre az ember, és én nagyon szeretnék olyan felnőtt lenni, aki ezt észreveszi, és szerintem ezért is szeretek például gyerekekkel is foglalkozni, mert azért ők elég gyakran emlékeztetnek arra, hogy mennyi mindent képesek csodálatosnak látni, vagy mennyi mindent észrevesznek, amit én nem is. És közben meg amúgy határozottan érzem, hogy szükségem van erre a játékra, mert egyébként egy elképesztően szorongó típusú ember vagyok. Időnként nagyon-nagyon kevésre fogyatkozó önbizalommal, meg nem tudom, ezeken nyilván dolgozom, de hogy amikor nincs ez a külső szemlélőként nézem magam, és értékelem is azonnal, akkor valahogy ez a gyermek ilyen szabadság vagy játékosság.

0: És ebben segítségedre van a tanítás például, a gyerekekkel való kapcsolódás?
1: Abszolút.
0: Hogy van, hogy került most az életedbe ez a tanárság, vagy tanítás?
1: Hát szerintem zenészként az egy ilyen teljesen evidens dolog volt, hogy tanítani is fogok mellette. Nem is nagyon kevés olyan zenészt ismerek egyébként, aki mondjuk nem tanít a zenélés mellett, szóval, hogy valahogy ez így ilyen automatikusan történő dolog. Nyilván szerintem az nagyon szép, hogyha az ember tud valamit, vagy van egy tudása, és azt így tovább tudja adni. Szerencsére ez egy ilyen terep, ahol erre azért van igény, meg lehetőség. És azt már nagyon-nagyon hamar kitaláltam, hogy én hogyan szeretnék tanítani. Abban biztos voltam, hogy inkább ilyen projektalapú oktatásban szeretnék, picit szabadabb szemlélettel, igazából ilyen felfedezői szemüvegen keresztül, ha a gyerekekről van szó, tanítok amúgy felnőtteket is, ott nyilván más van, mert azt nagyon tehát, hogy érted, a Mol Szeptim, azt ki kell gurítani, azt, annak a fordításait meg kell tanulni, kész. Azon nincsen nagyon mit mókázni, de hogy azért ott is igyekszem egy picit valami más ilyen szemléletet, vagy irányokat így behozni, de hogy a gyerekeknél azt érzem, hogy ez működik.
0: De a projekt alapú az csak egy példán átérzékelteted, hogy miben más mondjuk egy gyerekkel valamit megtanítani, lehet gyakorlati vagy elméleti példa is, ami benneked már ez ott volt, hogy te tudtad akkor pontosan, hogy te valahogy másképp szeretnél ehhez közelíteni?
1: Mondjuk az, mondok egy példát, talán így könnyebb. Azt mondom, hogy most van egy 4 hetes projekt a fejemben, az nagyon szerencsés, hogyha ilyenkor nem egy-egy órákat találkozunk, hanem így tömbösítve, és akkor az a behívó címünk, hogy filmzene, és akkor a filmzenén keresztül mindenfélét ki lehet próbálni, abba belefér a sound designing, azon végig tudom vinni a néma filmektől egészen egy kis filmtörténeti ilyen szállat, azon nagyon jól be lehet csatornázni az élőzene és a digitális zene, vagy a filmzene szerzés sztoriát, azon lehet próbálkozni, hogy te hogyan soundolnál le egy-egy jelenetet. Ilyet a tavaly évén csináltuk, a gyerekek zseniálisak voltak, komolyan mondom, az mennyei volt, mennyei élmény volt. Szóval, hogy egy kicsit úgy képzelem ezt mindig, hogy kitalálok egy jó címet, vagy egy jó irányt, amiben be lehet egy csomóféle tudást így egy picit ágazni, vagy így odatagozni, és akkor így egyszerűen csak szépen lassan így lesz belőle egy ilyen szép kerek egész. Tehát, hogy van egy célom, az a célom, hogy ez alatt, a címszó alatt, ez és ez és ez és ez, a tudás, ez így tanulási célként megjelenjen, és át is menjen nekik, és ez nagyon fontos, hogy élmény alapon. Tehát, hogy ezek sosem ilyen frontális dolgok, hanem nem nagyon szoktam úgy tanítani, hogy mondjuk emberek állnak, vagy ülnek mellettem.
0: Vagy akkor szóval,
1: hogy megyünk, csináljuk, értem, kipróbáljuk, értem. Megpróbáljuk, szőnyegen ülünk, hogyha az van, akkor lefekszünk, nem tudom, tehát, hogy egy kicsit ilyen, így ezt az ilyen én tanítok, te pedig tanulsz, és rám figyelsz, és állsz mellettem az ongora mellett.
0: Még se legyen az, mint ez a rossz beidegződés, mint ez a oktatási élmény.
1: Igen. Tehát, hogy inkább egy ilyen élmény alapú valami.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Viszont már említetted az új projektet, erről mennyit szabad elárulni, és hát hogy állsz most ezzel? Ha lehet mondani, akkor kik ebben a zenei partnereid?
2: Rengetegen vannak szerencsére, akik így hozzátettek magukból egy-egy szeletet. Jön a második lemez novemberben, december 4-én lesz a lemez bemutatónk, és hát tényleg nagyon-nagyon sokan bedolgoztak ebbe producerekként, az említett Manébi, a Dampintó barátom, aki az első lemeznek is az ilyen fő producere volt, Nomik, számtalan feat előadó, szóval jó sokan vagyunk, jó sokan leszünk, ezt egyébként én nagyon szeretem, mert tényleg, tehát hogy érted, az ember egy bizonyos ponton már így, ha csak a saját füledre hagyatkozhatsz, akkor egyszerűen ugyanabból az élménytárból dolgozol, és nincsen annyi idő, vagy csak nagyon kevesen merik azt megtenni. Például az Erika Badunak jön most a lemeze, 18 éve nem adott ki lemezt, de hogy azért ez egy nagyon-nagyon ilyen kivételes helyzet, de hogy annyi idő szerintem nagyon nehezen van így érni, hogy annyi új inputot fel tudjál venni, hogy abból tényleg nekem az volt a célom, hogy amikor kész lesz az a lemez, akkor azt halljam, hogy igen, szövegíróként, meg a dalszerzőként is, produceri munkában is ez valamiféle ilyen következő lépés, és ehhez tényleg nagyon jó az a nyitottság, hogy más hangoknak így a behívása, vagy beengedése.
1: Ezt tudom, hogy nem szereted, meg már megbeszéltük már ebben az interjúban is százszor, hogy ne címkézzünk semmit, de ennek van valami fajta kézzelfogható zenei világa, egységes világa a lemeznek, vagy kicsit eklektikusabb, és van benne hip-hop is, jazz is, R&B is, soul is, new jazz, bármi.
2: Nekem talán, hogyha nekem az, hogy jazz, hip-hop, R&B, soul, az valahogy így egy címke, egy kosár,
1: jó.
2: És ilyen nagyon-nagyon sok van, tehát hogy még mindig ez az ilyen uralkodó, de nagyon-nagyon szerettem volna egy kicsit egy ilyen indie, kicsit elektronikusabb irányt is belevinni, mert nagyon szeretem amúgy hallgatni, és egy idő után megérkezett az az igény így bennem, hogy tök jó lenne játszani is, hogy úgy koncerteken úgy elkezdtem megkívánni azt a pillanatot, hogy fú, de jó lenne, hogyha most lenne itt egy ilyen nagy valami kicsit ilyen indie, ilyen elszállósabb, elektronikusabb rész, úgyhogy ezek megtörténnek igazából most ebben.
1: Már említetted ugyan többször, még csak a végére ezt hadd kérdezzem meg, mert engem is érdekel, és biztos, hogy hallgatókat is, hogy egyébként ilyen hip-hop, most Erika Badut már említetted többször, de kik azok, akik ilyen nagy hatással voltak, vagy vannak rád hip-hopban, R&B szól?
2: Hát akiket, tehát a Badut nagyon-nagyon sokat hallgatom, ezt a Robert Glasperérát nagyon sokat hallgatom, az ilyen újabb arcok közül a Joy Crooksot, a Georgia Smith-t, akik inkább ilyen UK R&B vonalat nyomnak, akkor az ilyen, hát az is ilyen, én R&B-nek, nagybetűs R&B-nek hívom a SZA-t, a Summer Walker-t, ezek mind-mind ilyen mostani csajosok, zseniálisak. Egyébként a régieket is szoktam, meg mainstream jazz-t is szoktam hallgatni. Ezek a nők, akiket most felsoroltam, ezeken iszonyatosan érződik, hogy ők tényleg ebből a gospel ilyen zenei hagyatékból csipegettek, vagy szóval, hogy 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen nagyon erős gyökere ezeknek a nőknek is, mert egyszerűen hallatszik azon, ahogy énekelnek, vagy ahogy mondanak, vagy amiket mondanak azon is, hogy hogy ez egy ilyen ott jelenlévő, akarva, akaratlanul az ember, az ilyen kulturális, ilyen hagyatékait, azt nagyon nehezen tudja magából, tehát, hogy az így benned van, az bármilyen megszólalásodban meg tud mutatkozni. A régiek közül meg továbbra is, akiket én nagyon szeretek, a nagyon sokat hallgatom, még mindig az megunhatatlan számomra, például a Sarah Vaughan. Hogy ez ilyen, azt érzem, hogy még ennyi év után is, úristen, még mindig van egy frazír, vagy még mindig van egy olyan time, amit nem vettem mondjuk az előző 50 hallgatás előtt észre. De nagyon sok rap zenét is hallgatok egyébként, mert azokban is... Tehát nagyon sok kincs van így elrejtve, és ugye egyáltalán ez a hip-hop, meg ez a beatmaking, ez a régi jazz bakelitezésből jövő dolog, és nagyon-nagyon jó érzés, amikor ráismerek egy-egy beatben, hogy ó, wow, ez a Bill Evansnak az abból a számából van szemplingelve. Iszonyatosan imádom ezeket a hivatkozásokat, és most például, ha már Szakcsi Rádióban vagyok, akkor nekem a Szakcsi Lakatos Béla bácsinak hívtam, nekem ő egy nagyon-nagyon fontos ilyen mérföldköve volt annak, hogy én végül tényleg énekes lettem, a vele való találkozás, meg az, hogy én így hozzáfordulhattam kérdésekkel, és most csináltunk mi is egy olyan dalt, és az már az új lemezen lesz egy anyag, de ezt kihoztuk korábban szingleként, ez most jelent meg júliusban, ahol van az Ablakos Lakatossal egy ilyen hosszú forró nyár felvételük, és abból szemplingeltünk. Engedélyt kértem előtte a Bécitől, vagy megkérdeztem a fiától, hogy mit gondol erről, és akkor mondta, hogy tök jó, használjam, mert ezek azért vannak. Szóval, hogy most így próbáltam azt is, vagy próbálom azt az igényemet is kielégíteni, hogy azért itthon is nagyon-nagyon sok ilyen van, csak nagyon félve nyúl hozzá az ember szerintem, mert itthon ennek annyira nincsen kultúrája, de hát rengeteg olyan zenei anyag van, amit ezzel az ilyen hip-hop beat, vagy ezzel az R&B hip-hop ilyen beatmaking mindsettel így fel lehet dolgozni.

0: csak hogy nem ilyen mentori viszonyban voltatok Szakcsirakatos Bélával?
1: Az volt, hogy elképesztően, tehát befejeztem a konzit, és akkor utána így nagyon, nagyon meg voltam rekedve. Ez az örök kérdésem, hogy van-e jogom egyáltalán ugyebár bármihez, és ezt majd remélem, hogy egyszer csak kidolgozom magamból, de hogy biztos, hogy van nekem ehhez tehetségem, hogy biztos, hogy nekem ezt kell csinálnom, vagy nem tudom. És akkor a Szent Andrásival, aki egy roma festőművész, voltunk együtt egy ilyen karitatív eseményen, én ott gyerekeket kísértem, ő meg előadást tartott, és akkor kérdezte, hogy na kislány, veled mi lesz? Te most mit fogsz csinálni? És akkor hát, beadtam a Zeneakadémiára a felvételimet, de nem is tudom, hogy én ezt szeretném csinálni, vagy most én ehhez jó leszek-e, vagy biztos, hogy így van ez. És akkor mondta, hogy van én nekem egy barátom, majd az megmondja, hogy ezt kell-e csinálnod, vagy nem. És akkor így felhívta, odaadhatom a számot, jól van, és akkor így oda nyújtott a telefonját, hogy ezt írd le, ezt a telefonszámot, holnap hív fel, és akkor így megláttam a nevet, hogy Szakcsirakatos Béla. És akkor utána az volt tényleg, hogy akkor megbeszéltük, mikor találkozunk.
0: A telefonhívás? Teljesen rendben volt?
1: Ja, hívtad. Abszolút. Én vagyok az. Kicsoda? Ki volt az? A Szent Andrási. Jól van, persze, gyere fel valamikor, és akkor így, emlékszem, hogy ilyen félve így mentem fel a lakásukba, és akkor így ilyen nagyon, nagyon jó emlékem van arra, hogy mint hogyha így hazamentem volna. Ó, de nem kellett volna ajándékot hoznom, tudod így. Nem kellett volna, és akkor a Kati néni is nagyon aranyos volt, és nem tudom, szóval, hogy ilyen, és akkor mi ott így zenéltünk együtt, meg nem tudom, és így az azért egy elég jó moment, amikor az embert a Szakcsirakatos Béla kíséri, és akkor mondta, hogy igen, ez jó, hát ezt kell csinálni, hát most mit nem értem, hogy ez a mit problémázol, és akkor így kicsit így helyre rakott.
0: És onnantól meg akkor felvételi sikerült.
1: És igen, és akkor onnantól elkezdtem csinálni a dolgom, ám bár az nehéz volt, hogy ugye közben jött a Covid, ami azért az egy ilyen egyetemi tanulás szempontjából egy olyan szakon, ahol az adja az eszenciát, hogy ott ülsz az órán, és csináljátok a dolgotokat, vagy hogy együtt lógtok, vagy hogy zenéltek bent az iskolában, vagy hogy tudod, ott, amikor még nem volt Covid, akkor az volt a jelenet, hogy minden sarokba valaki hallgatott éppen valamit, vagy transzkripciót szedett, vagy szóval egy ilyen nagyon jó, pezsgő élet volt, ahol így nagyon-nagyon sok mennyiségű linket magadra tudtál szedni, nem csak a tanórákon, meg a workshopokon, hanem egymástól is. És az, hogy ezt így a Covid akkor minket így bezárt a szobába, hát ezt elképesztően sajnálom, mert azért az egy óriási veszteség egy művészeti egyetemet zenész szakon otthon a szobádban elvégezni kb. Vagy hát legalább a felét szerintem az így volt.
0: A decemberi lemezbemutatóról lehetek helyszínt tudni, vagy ez még formálódik, csak már akkor hirdessük ki, és világgá, és mindenki tudja meg.
1: December 4-én lesz a lemezbemutató az Akvárium Klubban. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, én iszonyatosan izgatott vagyok már miatta, és nagyon várom, hogy minden ilyen adminisztratív, meg tudod, ezeket az utolsó simításokat így el lehessen végezni, és utána így rá tudjak fordulni arra, hogy ott mi fog történni a színpadon, meg el lehessen kezdeni próbálni, meg megtervezni. Nagyon izgatott vagyok, és tényleg nagyon várom, mert hát nagyon nagy utat jártam be ez alatt, a 2 év alatt, amin tényleg ez az album egy ilyen igazából lenyomata ennek az egésznek előadóként, szerzőként, és legfőképpen meg így az emberi ilyen fejlődés ennek az egész életszakasznak, szóval nagyon-nagyon sok szeretettel várok tényleg mindenkit.
0: Címet később fogjátok majd bejelenteni, vagy
1: igen,
0: később tudhatják meg,
1: igen,
0: akkor
1: az,
0: ezt
1: igen.
0: Nem is tapogatózom ilyen irányba. De akkor, hát akkor már is van 2 album, amit várunk, Erika Badu az egyik, de ez szinte nem is gondolok rá, eltörpül, mert akkor majd a ti lemezeteket még inkább várjuk, és ezt hallgassa meg mindenki sokszor. December 4-én pedig a lemezbemutatón bátorítok minden jazz, zene, hip-hop, mindenféle rajongót, hogy legyenek ott. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk picit itt a Szakcsi Rádióban.
1: Nagyon köszönöm is ezt a jó hangulatú beszélgetést.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Lakatos Gabi Gab volt, énekes, dalszerző, szövegíró és tanár. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Mieller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
5: Az Intermaus 007-ese.
6: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
5: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
7: Grabowski,
8: megsebesült?
7: Nem szokásom.
5: Az egerek egyetlen reménysége.
9: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
10: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
5: 40 éves a macskafogó. Ma 21 órakor a Dunán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
2: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Közreműködik Biréli Lagren, Andreas Váradi és Nick de Bruyne. Művészeti vezető Fekete Kovács Kornél.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz életvilág sztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében Robi Lakatos és a Modern Art Orchestra koncertjét hallották. Közreműködött Biréli Lagren, Andreas Váradi és Nick de Bruyne. A felvétel a Marriott Hotelben készült 2014. október 12-én.
1: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Kiss Jarrett Trio koncertjét hallották. Közreműködött Gary Peacock és Jack DeJohnette. A felvétel a New Jersey Performing Arts Centerben készült 1998. november 14-én.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében a Kiss Jarrett Trio koncertje hallható. Közreműködik Gary Peacock és Jack DeJohnette.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.